Backstealer Barrow, The New Seekers, numru 2 fil-Eurovision u numru 2 fil-Hit Parade Ingliż. Olivia Newton-John ukoll kienet kantat fil-Eurovision meta fl-1974 kienet irrappreżentat lir-Renju Unit u ġiet klassifikata fir-raba post.